0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lemondott miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. Mintegy 430 áruházban szervez gyűjtést az Élelmiszerbank. Napos meleg időnk lesz hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melétei Barna Márton. A Tiszapárt jogi igazgatója közölte, nem szeretné, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére, ezért visszalépett a jelöltségtől. Melétei Barna Márton, Magyar Péter sógora. A leendő kormányfő elfogadta a döntést, és azt mondta, szerinte kiváló miniszter lett volna, munkájára pedig továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Az új igazságügyi miniszter jelöltet ma jelenti be. A német írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 10 000, emelt szinten mintegy 3 000 adnak számot tudásukról. Tegnap rendben lezajlottak az angol írásbelik is, nagyjából 76 000 vizsgáztak. Középszinten a szövegértési feladatoknál témaként szerepelt például az ételfestékek használata vagy Monet festészete. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél, hogy legalább 50 000 rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készételkonzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetett feltételt. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: A második legszárazabb április volt az idei Magyarországon 1901 óta, közölte a Hungaromet. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közeli volt. Északkeleten, keleten még jöhetnek záporok, de a legtöbb helyen a felhők mellett már sok napsütésre készülhetnek. Este aztán újra befelhősödhet. A hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néha azért lehet zápor, zivatar. Délután 21-27 fokot mérhetünk. Vasárnap megint sok napsütésre lehet számítani, felhőkkel elvétve alakulhat ki zápor, 24-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akarok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Folytatódik a távhőhálózat korszerűsítése. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelenleg a Fáy András utca 7-es szám előtt dolgoznak a DVG ZRT szakemberei, ahol a teljes távhővezetéket cserélik ki Dunaújvárosban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az érintett szakaszon az elmúlt időszakban több meghibásodás is történt, ezért vált szükségessé a korszerűsítés. Több helyen felbontják a járdát, az érintett területek pedig új burkolatot kapnak majd. A következő időszakban a környéken további helyszíneken is dolgozhatnak a szakemberek, ezért a városvezetés a lakók türelmét és együttműködését kéri. A városi távhőcsere rendszer csak nem egyidős a településsel, ezért a vezetékek folyamatos karbantartása és cseréje elengedhetetlen a biztonságos és megbízható szolgáltatás fenntartásához. Rácsalmásváros önkormányzata a közösségi oldalon hívta fel a figyelmet arra, hogy június 27-én filmpiknik lesz a Millenáris Parkban. Most arról dönthetnek, hogy melyik filmet vetítsék le az eseményen, szavazni május 10-én 20 óráig lehet, kizárólag a Rácsalmás applikáción keresztül. A szavazók három film közül választhatnak, a legtöbb szavazatot kapott filmet vetítik. A következő filmekre lehet voksolni: Magyar Menyegző, Így neveld a sárkányodat és Futni mentem. Akár 2-3 héttel a megszokottnál korábban kezdődhet idén a hazai görögdinnye szezon itt Fejér vármegyében is. A fólia sátras termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első magyar dinnyék a boltokban, mondta Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. A korszerű termesztési megoldások révén a szezon akár 2-3 héttel előrébb hozható a megszokotthoz képest. Ingyenes, mesterséges intelligenciára épülő marketing workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara május 21-én csütörtökön. A látványos AI megoldások vállalkozásoknak a Jövő belép a weboldaladra című program célja, hogy a résztvevők gyakorlati tudást szerezzenek az AI alapú marketing eszközök használatáról. A szakmai program 13 órakor kezdődik a Kamara székházában. Az előadó Perger Tamás marketing szakértő lesz. Bejutott az országos döntőbe a DSE Röplabda Akadémia U13-as csapata. A korosztályos együttes egy győzelemmel és egy vereséggel zárta a bajnoki középszakasz küzdelmeit a hétvégén Kecskeméten, számolt be róla a DSE Röplabda Akadémia hivatalos honlapja. A dunaújvárosi fiatalok számára az utolsó fordulóban két mérkőzés következett, és már egyetlen siker is elegendő volt ahhoz, hogy biztosítsák helyüket az országos fináléban. Új korszerű mammográf berendezés érkezik hamarosan a Szent Pantaleon kórházba. A kórház tájékoztatása szerint a napokban helyszínbejárást tartottak a telepítő cég képviselőivel, mivel néhány héten belül megérkezik az Olaszországból származó új készülék, amely már Magyarországon van. A szakemberek áttekintették a jelenlegi berendezés leszerelésének folyamatát, valamint azokat az átalakítási munkálatokat, amelyek szükségesek az új, szűrésre is alkalmas mammográf fogadásához. A fejlesztés előzményei 2024-re nyúlnak vissza. A kórház vezetése a Figyelj ránk rendezvényen tűzte ki célul egy korszerű eszköz beszerzését, amely a lakossági szűréseket is támogatja. A Szent Pantaleon jótékonysági bálon befolyt adományokat a versenygépes járások program forrásai egészítették ki. Cél, hogy az új mammográf minél hamarabb a betegek szolgálatába álljon a dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház falai között, írja Duna Online. A szolgáltató közlése szerint május 7-én éjszaka 23 órától másnap reggel 6 óráig szünetel a vízellátás Dunaújvárosban, a Béke városrészben, valamint a Római és a Technikum városrészekben. A vízszolgáltatás újraindítását követően átmenetileg zavarossá válhat a víz, illetve enyhe klórszag is előfordulhat, amely rövid ideig tart és ülepítéssel, illetve szellőztetéssel megszüntethető. Az érintett időszakban a mezőföldvíz lajtos kocsikkal biztosítja az ivóvizet több helyszínen, többek között az Interspár közelében, a Kópáruház parkolójában, a Szent Pantaleon kórháznál, valamint további városi pontokon, írja Duna Online. Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata több mint 670 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert el a fenntartható humán infrastruktúra fejlesztésére. A beruházás a Széchenyi TELF Plus program keretében valósul meg, és a Dunaújvárosi óvoda több tagintézményét érinti. A fejlesztés célja a korszerűbb és energiatakarékosabb nevelési környezet kialakítása. A program részeként 3 tagóvoda újul meg. Az Aranyalma tagóvodában eszközbeszerzés történik, míg az Eszterlánc tagóvodában átfogó korszerűsítés indul. Kicserélik a nyilászárókat, hőszigetelik az épületet, megújul a lapos tető, valamint akadálymentes rámpák és mosdó is épül. Emellett árnyékolókat szerelnek fel és korszerűsítik a villámvédelmi rendszert is. A Csillagvirág tagóvodában szintén komplex felújítás zajlik majd, írja a Duna Online. Az Életmentő ismeretek újraélesztés és elsősegély nyújtása gyakorlatban című program a Senior Akadémia Plus keretében valósult meg a Magyar Vörös Kereszt Dunaújvárosi szervezetének szakembereivel. Az elsősegély nyújtó képzést Fett Katalina szervezet vezetője és munkatársa tartja, akik valós helyzetekre készítik fel a résztvevőket, olyan szituációkra, ahol minden perc számít. A program célja, hogy közérthető módon mégis gyakorlatilag adjon át kulcsfontosságú elsősegélynyújtási ismereteket. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Itt Fejér vármegyében is. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Az adományokból főként idősek, nagycsaládosok, egyszülős háztartások, gyermekvédelmi intézmények ellátottjai, fogyatékkal élők és hajléktalanok részesülnek. Itt Fejér vármegyében is. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni május 11-e hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Vármegyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint 2 hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az e-SZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalap kedvezményeket, az most egy összegben érvényesítheti azokat. Fontos, hogy a Fejér vármegyei adózók is nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Fejér vármegyeiek figyelmét is a Digitális Magyarország ügynökség. Közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Érdekes lehet a Fejér vármegyeiek számára is, hogy megújultak a megfigyelési térképek a Hungarom ZRT oldalán. A szolgáltatók közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül.
2: Végül a várható időjárásról. Kezdetben napos időre van kilátás a térségben, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem valószínű, általában gyenge, mérsékelt van az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, május 8-án pénteken, kezdjük együtt a napot, és ébredj velem, énekli nem sokára Berry, de csak Timbaland és Kerry Hilson után, jön a The Way I Am, és jöhet üzenet, Viber üzenet, de hívni is lehet a 0620-55-55-155-öt, 4 perc múlva 4:07, jó reggelt, sok boldogságot a névnapos Mihályoknak és a szülinaposoknak is, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 8-a van, péntek, Mihály napja, illetve a Nemzetközi Vörös Kereszt napja, ezen kívül a Győzelem napja Európában. Sok országban ma ünneplik a II. Világháború befejeződésének emléknapját. Ezen a napon tette le a fegyvert a náci Németország hadserege, az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és a Szovjetunió szövetséges hadereje előtt 1945-ben. És bár nemrég arról szóltak a pletykák, hogy lehet elválnak, lehet, hogy volt valami kis konfliktus, vagy talán nagyobb, elásták a csatabárdot, ha már háború, ugye? Blake Shelton és Gwen Stefani, az amerikai álompár következik. Nobody but you a besten. Jó reggelt! Don't have to leave this town.

0: Best FM a legjobb zenék. A péntek reggel sok helyen párával indul, 7-13 fok van, napközben 20-26 fokot mérhetünk, napos felhős idő, egy-egy utó záporral, főleg keleten. Erre készülhetünk, na de hogy mi vár ránk hétvégén, az is kiderül mindjárt, rögtön fél hét. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Hamarosan folytatjuk, méghozzá Calabriában.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autó behozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint a múlt hónapban több mint 12 ezer importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Május 8-án választják meg a Balatonfagyiját. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyag használat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról, Szent Ilona szigetén azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminisztérium. Az elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismerte el, hogy bárki más leszállt volna Szent Ilona szigetén. Több mint 70 borászat várja az érdeklődőket a jövő csütörtökön kezdődő avasi borangoláson, Miskolcon. A kétnapos gasztronómiai rendezvényen a borkóstolás mellett kézműves vásárral, ételkülönlegességekkel és koncertekkel várják a látogatókat a hangulatos Macskaköves utcáiról híres Avasdombon. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezér tere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredet kutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. A francia múzeumokban még mindig több mint 200 olyan a Nemzeti Visszaszolgáltatási Program keretében őrzött alkotás található, amelynek sorsa 8 évtizeddel a világháború után is tisztázásra vár.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Folytatódik a távhőhálózat korszerűsítése. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelenleg a Fáy András utca 7-es szám előtt dolgoznak a DVG ZRT szakemberei, ahol a teljes távhővezetéket cserélik ki Dunaújvárosban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az érintett szakaszon az elmúlt időszakban több meghibásodás is történt, ezért vált szükségessé a korszerűsítés. Több helyen felbontják a járdát, az érintett területek pedig új burkolatot kapnak majd. A következő időszakban a környéken, további helyszíneken is dolgozhatnak a szakemberek, ezért a városvezetés a lakók türelmét és együttműködését kéri. A városi távhőcsere rendszer csak nem egyidős a településsel, ezért a vezetékek folyamatos karbantartása és cseréje elengedhetetlen a biztonságos és megbízható szolgáltatás fenntartásához. Akár 2-3 héttel a megszokottnál korábban kezdődhet idén a hazai görögdínye szezon itt Fejér vármegyében is. A fólia sátras termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első magyar dinnyék a boltokban, mondta a Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. A korszerű termesztési megoldások révén a szezon akár 2-3 héttel előrébb hozható a megszokotthoz képest. Ingyenes, mesterséges intelligenciára épülő marketing workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara május 21-én csütörtökön. A látványos AI megoldások vállalkozásoknak a Jövő belép a weboldaladra című program célja, hogy a résztvevők gyakorlati tudást szerezzenek az AI alapú marketingeszközök használatáról. A szakmai program 13 órakor kezdődik a Kamara Székházában, az előadó Perger Tamás marketing szakértő lesz. Bejutott az országos döntőbe a DSE Röplabda Akadémia U13-as csapata. A korosztályos együttes egy győzelemmel és egy vereséggel zárta a bajnoki középszakasz küzdelmeit a hétvégén Kecskeméten, számolt be róla a DSE Röplabda Akadémia hivatalos honlapja. A dunaújvárosi fiatalok számára az utolsó fordulóban két mérkőzés következett, és már egyetlen siker is elegendő volt ahhoz, hogy biztosítsák helyüket az országos fináléban. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Végül a várható időjárásról. Kezdetben napos időre van kilátás a térségben, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem valószínű, általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

It's time for change. For change.

Best FM, a legjobb zenék a péntek sok helyen indul párával. Napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok főleg már csak keleten, északkeleten alakulhatnak ki. Most 7-13, napközben 20-26 fok között alakul a maximum. Holnap is hasonló időnk lesz, de már egy fokkal melegebb, 22-27 fok. És ha minden igaz, a hétvégén vasárnapig érkezik a legtöbb napsütés, bár akkor is lehetnek fátyol felhők az égen, és egy-egy futózápor sem kizárt, akkor már 23-28 fokig melegszik a levegő. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül a Szapridó oldala, ez a Baja Baja Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sokak szerint, és egyébként osztom ezt a véleményt, minden fejben dől el, még ha egy kicsit rosszabbul is indult a nap. Mosolyogjunk, attól tutira jobb lesz. Jön majd Lily Allen és a Smile hét után, és Subbase Monster is. telefon SMS Viber számunkon. Lehet ünnepelni a Mihályokat, a szülinaposokat, és a közlekedési hír van, az is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert 1 szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Folytatódik a távhőhálózat korszerűsítése. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelenleg a Fáy András utca 7-es szám előtt dolgoznak a DVG ZRT szakemberei, ahol a teljes távhővezetéket cserélik ki Dunaújvárosban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az érintett szakaszon az elmúlt időszakban több meghibásodás is történt, ezért vált szükségessé a korszerűsítés. Több helyen felbontják a járdát, az érintett területek pedig új burkolatot kapnak majd. A következő időszakban a környéken további helyszíneken is dolgozhatnak a szakemberek, ezért a városvezetés a lakók türelmét és együttműködését kéri. A városi távhőcsere rendszer csaknem egyidős a településsel, ezért a vezetékek folyamatos karbantartása és cseréje elengedhetetlen a biztonságos és megbízható szolgáltatás fenntartásához. Rácsalmásváros önkormányzata a közösségi oldalon hívta fel a figyelmet arra, hogy június 27-én filmpiknik lesz a Millenáris Parkban. Most arról dönthetnek, hogy melyik filmet vetítsék le az eseményen. Szavazni május 10-én 20 óráig lehet, kizárólag a Rácsalmás applikáción keresztül. A szavazók három film közül választhatnak, a legtöbb szavazatot kapott filmet vetítik. A következő filmekre lehet voksolni: Magyar Menyegző, Így neveld a sárkányodat és Futni mentem. Akár 2-3 héttel a megszokottnál korábban kezdődhet idén a hazai görögdínje szezon itt Fejér vármegyében is. A fólia sátras termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első magyar dínyék a boltokban, mondta Göcő Mátyás, a Magyar Dínye Termesztők Egyesületének elnöke. A korszerű termesztési megoldások révén a szezon akár 2-3 héttel előrébb hozható a megszokotthoz képest. Ingyenes, mesterséges intelligenciára épülő marketing workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara május 21-én csütörtökön. A látványos AI megoldások vállalkozásoknak a Jövő belép a weboldaladra című program célja, hogy a résztvevők gyakorlati tudást szerezzenek az AI alapú marketing eszközök használatáról. A szakmai program 13 órakor kezdődik a Kamara székházában. Az előadó Perger Tamás marketing szakértő lesz. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötéstél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Végül a várható időjárásról. Kezdetben napos időre van kilátás a térségben, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem valószínű, általában gyenge, mérsékelt van az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Kitartást a hét utolsó munkanapjához, május 8, péntek, sok boldogságot a névnapos Mihályoknak, és Isten éltessen minden szülinapos Best FM hallgatót is. Király Viktor, aztán nem sokára a börtönt megúszó Britney Spears, és Shania Twain is énekel ebben az órában. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 7 óra elmúlt, jó reggelt, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 128. napja van, május 8. péntek, a magyar kézműves fagylalt napja. Ugye, hogyha római számmal írjuk a májust, az 5. hónapot római 5-össel, az egy V betű, rajta pedig a 8-as két gombóc fagyinak felel meg. Na hát ezért ez a dátum hasonlít a legjobban a fagyira. A mai a magyar fagyi nap, ilyenkor egy csomó helyen féláron adják a kézműves fagylaltot, sokan jótékony célokra is juttatnak az e napon szerzett plusz bevételekből, illetve reméljük idén is sokan szállítanak kórházak, gyermek intézmények számára fagyit, és ha fagyi, akkor öröm, boldogság, mosolygás. Smile címmel Lili Ellen dala folytatja a péntek reggelt.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gomoly felhős időnk lesz a reggeli párát követően, ami itt-ott tapasztalható. Napközben 20-26 fokig melegszik a levegő, és keleten, észak-keleten egy-egy futózápor még ma is előfordulhat. Részletek és a hétvége időjárása mindjárt. 7:30 után Will Smith-szel megyünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Több mint 70

0: Borászat várja az érdeklődőket a jövő csütörtökön kezdődő avasi borangoláson, Miskolcon. A kétnapos gasztronómiai rendezvényen a borkóstolás mellett kézműves vásárral, ételkülönlegességekkel és koncertekkel várják a látogatókat a hangulatos Macskaköves utcáiról híres Avasdombon. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a város polgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1 millió 700 ezer facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel, a munka már csaknem 3 évtizede tart. A Gemenc Zrt. Tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az aszály és a csapadék hiány. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény sorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József magyar király. Május 8-án választják meg a Balatonfagyiát. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyag használat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezér tere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folytatódik a távhőhálózat korszerűsítése. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelenleg a Fáy András utca 7-es szám előtt dolgoznak a DVG Zrt. Szakemberei, ahol a teljes távhővezetéket cserélik ki Dunaújvárosban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az érintett szakaszon az elmúlt időszakban több meghibásodás is történt, ezért vált szükségessé a korszerűsítés. Több helyen felbontják a járdát, az érintett területek pedig új burkolatot kapnak majd. A következő időszakban a környéken, további helyszíneken is dolgozhatnak a szakemberek, ezért a városvezetés a lakók türelmét és együttműködését kéri. A városi távhőcsere rendszer csak nem egyidős a településsel, ezért a vezetékek folyamatos karbantartása és cseréje elengedhetetlen a biztonságos és megbízható szolgáltatás fenntartásához. Ingyenes, mesterséges intelligenciára épülő marketing workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara május 21-én csütörtökön. A látványos AI megoldások vállalkozásoknak a Jövő belép a weboldaladra című program célja, hogy a résztvevők gyakorlati tudást szerezzenek az AI alapú marketing eszközök használatáról. A szakmai program 13 órakor kezdődik a Kamara székházában, az előadó Perger Tamás marketing szakértő lesz. Bejutott az országos döntőbe a DSE Röplabda Akadémia U13-as csapata. A korosztályos együttes egy győzelemmel és egy vereséggel zárta a bajnoki középszakasz küzdelmeit a hétvégén Kecskeméten, számolt be róla a DSE Röplabda Akadémia hivatalos honlapja. A dunaújvárosi fiatalok számára az utolsó fordulóban 2 mérkőzés következett, és már egyetlen siker is elegendő volt ahhoz, hogy biztosítsák helyüket az országos fináléban. Rácsalmásváros önkormányzata a közösségi oldalon hívta fel a figyelmet arra, hogy június 27-én filmpiknik lesz a Millenáris Parkban. Most arról dönthetnek, hogy melyik filmet vetítsék le az eseményen, szavazni május 10-én 20 óráig lehet, kizárólag a Rácsalmás applikáción keresztül. A szavazók 3 film közül választhatnak, a legtöbb szavazatot kapott filmet vetítik. A következő filmekre lehet voksolni, Magyar menyegző, így neveld a sárkányodat, és futni mentem. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Végül a várható időjárásról, kezdetben napos időre van kilátás a térségben, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem valószínű, általában gyenge mérséklet marad az északnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Last FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 8-án, pénteken. Sok boldogságot a Mihályoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Pontosan 100 éve ezen a napon született Sir David Frederick Attenborough, angol természettudós, dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője.
1: A Földön élő összes rovarfaj 80%-a az esőerdőben él.
0: 1943-ban a mai napon született Laux József, magyar rock és jazzdobos, az Omega és az LGT tagja. Gyere, 75 éve ezen a napon született Philip Bailey, az Earth, Wind and Fire énekese. május 8 megszületett az ausztrál Darren Hayes, a Savage Garden egyik fele. És 1953-ban ugyanezen a napon született Alex Van Halen, holland-amerikai zenész, a Van Halen dobosa. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok, sajnos van egy komoly baleset az M0-áson, ami miatt 7-8 kilométeres a torlódás. A pontos helyszín pedig az M2-es csomópont után a Megyeri híd felé vezető oldalon. Már az M2-es is Dunakeszig visszatorlódik. Aki tud, kerüljön, jó utat, kitartást kívánok. Mindjárt 8 óra jönnek a friss hírek, aztán pedig bemutatjuk.
2: Elnöki ügy.
3: Apu, menne nekem a város, automata váltós, kocsival szállném a dombok.
1: Jön például a Well Hello és az Apu, vedd meg, és itt lesz az Everything But The Girl is. Telefon SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
0: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
6: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keress minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert egy szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Folytatódik a távhőhálózat korszerűsítése. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelenleg a Fáy András utca 7-es szám előtt dolgoznak a DVG ZRT szakemberei, ahol a teljes távhővezetéket cserélik ki Dunaújvárosban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az érintett szakaszon az elmúlt időszakban több meghibásodás is történt, ezért vált szükségessé a korszerűsítés. Több helyen felbontják a járdát, az érintett területek pedig új burkolatot kapnak majd. A következő időszakban a környéken további helyszíneken is dolgozhatnak a szakemberek, ezért a városvezetés a lakók türelmét és együttműködését kéri. A városi távhőcsere rendszer csaknem egyidős a településsel, ezért a vezetékek folyamatos karbantartása és cseréje elengedhetetlen a biztonságos és megbízható szolgáltatás fenntartásához. Bejutott az országos döntőbe a DSE Röplabda Akadémia U13-as csapata. A korosztályos együttes egy győzelemmel és egy vereséggel zárta a bajnoki középszakasz küzdelmeit a hétvégén Kecskeméten, számolt be róla a DSE Röplabda Akadémia hivatalos honlapja. A dunaújvárosi fiatalok számára az utolsó fordulóban két mérkőzés következett, és már egyetlen siker is elegendő volt ahhoz, hogy biztosítsák helyüket az országos fináléban. Akár 2-3 héttel a megszokottnál korábban kezdődhet idén a hazai görögdínje szezon itt Fejér vármegyében is. A fólia sátras termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első magyar dínyék a boltokban, mondta Göcő Mátyás, a Magyar Dínye Termesztők Egyesületének elnöke. A korszerű termesztési megoldások révén a szezon akár 2-3 héttel előrébb hozható a megszokotthoz képest. Rácsalmásváros önkormányzata a közösségi oldalon hívta fel a figyelmet arra, hogy június 27-én filmpiknik lesz a Millenáris Parkban. Most arról dönthetnek, hogy melyik filmet vetítsék le az eseményen, szavazni május 10-én 20 óráig lehet, kizárólag a Rácsalmás applikáción keresztül. A szavazók 3 film közül választhatnak, a legtöbb szavazatot kapott filmet vetítik. A következő filmekre lehet voksolni: Magyar Menyegző, Így neveld a sárkányodat és Futni mentem. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejér vármegyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Végül a várható időjárásról. Kezdetben napos időre van kilátás a térségben, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem valószínű, általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Beyoncé-tól, akinek igazi családi esemény lett a Met Gála, ugyanis ezúttal elkísérte őt férje Jay-Z, valamint 14 éves közös lányok Blue Ivy is, aki kiköpött anyukája, annyira hasonlít rá. Szól már is az If I Were a Boy, 4, lassan 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, Max Levente vagyok.
0: Best

West FM a legjobb zenék. Most már 10 kilométeres a dugó az M0-áson a Megyeri híd felé. Nem sokkal a híd előtt történt baleset, valaki egy szalagkorlátnak hajtott, egy sáv járható, és már az M2-es is Dunakeszig visszatorlódik, sőt Dunakeszin a 2-es főút is beállt picit. Aki tud, kerüljön, jó utat, 0620 55 55 155. A Waka Waka után jön a Dai Dai. Shakira egyébként a foci VB-k királynője is lehetne akár, hiszen már másodszor kérték föl, hogy elénekelje a futballvilágbajnokság hivatalos dalát. Ugye emlékszünk a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon a Waka Waka című dalra, amely jelenleg 4,5 milliárd megtekintésnél jár a legnépszerűbb videó megosztó oldalon. Az idei amerikai foci VB hivatalos dala a Dai Dai címet viseli, és valahogy így szól. This time for Africa, waka waka, hey hey. Hát ez ugyanaz a dal, csak átírták a szöveget. Loka Hessel most a kolumbiai énekesnőtől. 1 perccel 4:09 után itt a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. A hét utolsó munkanapján kellemes májusi időnk lesz, 20-26 fok közötti maximummal, napos, gomoly felhős idő, csapadék nélkül. És hogy milyen időnk lesz a hétvégén, az is kiderül nem sokára a hírek végén. Részletes időjárás jelentés, aztán a diszkó korszakot idézzük meg a Starzone 54-ral. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Megújultak a megfigyelési

0: térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Több mint 70 borászat várja az érdeklődőket a jövő csütörtökön kezdődő avasi borangoláson, Miskolcon. A kétnapos gasztronómiai rendezvényen a borkóstolás mellett kézműves vásárral, ételkülönlegességekkel és koncertekkel várják a látogatókat a hangulatos Macskaköves utcáiról híres Avasdombon. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a város polgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. A kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autóbehozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint a múlt hónapban több mint 12 ezer importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Május 8-án választják meg a Balatonfagyiát. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyag használat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról Szent Ilona szigetén azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminisztérium. Az elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismerte el, hogy bárki más leszállt volna Szent Ilona szigetén.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folytatódik a távhőhálózat korszerűsítése. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelenleg a Fáy András utca 7-es szám előtt dolgoznak a DVG ZRT szakemberei, ahol a teljes távhővezetéket cserélik ki Dunaújvárosban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az érintett szakaszon az elmúlt időszakban több meghibásodás is történt, ezért vált szükségessé a korszerűsítés. Több helyen felbontják a járdát, az érintett területek pedig új burkolatot kapnak majd. A következő időszakban a környéken, további helyszíneken is dolgozhatnak a szakemberek, ezért a városvezetés a lakók türelmét és együttműködését kéri. A városi távhőcsere rendszer csaknem egyidős a településsel, ezért a vezetékek folyamatos karbantartása és cseréje elengedhetetlen a biztonságos és megbízható szolgáltatás fenntartásához. Ingyenes, mesterséges intelligenciára épülő marketing workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara május 21-én csütörtökön. A látványos AI megoldások vállalkozásoknak a Jövő belép a weboldaladra című program célja, hogy a résztvevők gyakorlati tudást szerezzenek az AI alapú marketing eszközök használatáról. A szakmai program 13 órakor kezdődik a Kamara székházában, az előadó Perger Tamás marketing szakértő lesz. Bejutott az országos döntőbe a DSE Röplabda Akadémia U13-as csapata. A korosztályos együttes egy győzelemmel és egy vereséggel zárta a bajnoki középszakasz küzdelmeit a hétvégén Kecskeméten, számolt be róla a DSE Röplabda Akadémia hivatalos honlapja. A dunaújvárosi fiatalok számára az utolsó fordulóban két mérkőzés következett, és már egyetlen siker is elegendő volt ahhoz, hogy biztosítsák helyüket az országos fináléban. Akár 2-3 héttel a megszokottnál korábban kezdődhet idén a hazai görögdínya szezon itt Fejérvár megyében is. A fólia sátras termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első magyar dínyék a boltokban, mondta Göcő Mátyás, a Magyar Dínye Termesztők Egyesületének elnöke. A korszerű termesztési megoldások révén a szezon akár 2-3 héttel előrébb hozható a megszokotthoz képest. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vára Nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Végül a várható időjárásról. Kezdetben napos időre van kilátás a térségben, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem valószínű, általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Next FM, a legjobb zenék, a legszebb karácsonyi ajándék Bryan Adams rajongóknak, maga a kanadai sztár, hiszen december 16-án, nem sokkal karácsony előtt, újból Budapesten koncertezik. Ő folytatja a péntek reggelt a Cloud Number 9-nal, és jó hírek, visszatér a napsütéses, kellemes, nyárias idő a hétvégére. Már ma is többször bújik elő a nap a felhők mögül. Jelentem itt a fővárosban per pillanat süt, 20-26 fok, esni nem nagyon fog.

0: Soulsearcher, Can't Get Enough. Ha nem volt elég, van még ott, ahonnan ez jön.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
0: Köztük az ezredforduló ikonikus Backstreet Boys slágere. És itt lesz majd a repülők is. telefon, SMS, Viber, ha dugó, baleset van, ide várom az infót.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
2: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
7: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
7: A legjobb zenék.
2: Reklám.
8: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folytatódik a távhőhálózat korszerűsítése. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelenleg a Fáy András utca 7-es szám előtt dolgoznak a DVG ZRT szakemberei, ahol a teljes távhővezetéket cserélik ki Dunaújvárosban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az érintett szakaszon az elmúlt időszakban több meghibásodás is történt, ezért vált szükségessé a korszerűsítés. Több helyen felbontják a járdát, az érintett területek pedig új burkolatot kapnak majd. A következő időszakban a környéken további helyszíneken is dolgozhatnak a szakemberek, ezért a városvezetés a lakók türelmét és együttműködését kéri. A városi távhőcsere rendszer csak nem egyidős a településsel, ezért a vezetékek folyamatos karbantartása és cseréje elengedhetetlen a biztonságos és megbízható szolgáltatás fenntartásához. Akár 2-3 héttel a megszokottnál korábban kezdődhet idén a hazai görögdínye szezon itt Fejérvár megyében is. A fóliasátras termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első magyar dinnyék a boltokban, mondta Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. A korszerű termesztési megoldások révén a szezon akár 2-3 héttel előrébb hozható a megszokotthoz képest. Ingyenes, mesterséges intelligenciára épülő marketing workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara május 21-én csütörtökön. A látványos AI megoldások vállalkozásoknak a Jövő belép a weboldaladra című program célja, hogy a résztvevők gyakorlati tudást szerezzenek az AI alapú marketing eszközök használatáról. A szakmai program 13 órakor kezdődik a Kamara Székházában, az előadó Perger Tamás marketing szakértő lesz. Bejutott az országos döntőbe a DSE Röplabda Akadémia U13-as csapata. A korosztályos együttes egy győzelemmel és egy vereséggel zárta a bajnoki középszakasz küzdelmeit a hétvégén Kecskeméten, számolt be róla a DSE Röplabda Akadémia hivatalos honlapja. A dunaújvárosi fiatalok számára az utolsó fordulóban két mérkőzés következett, és már egyetlen siker is elegendő volt ahhoz, hogy biztosítsák helyüket az országos fináléban. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Végül a várható időjárásról. Kezdetben napos időre van kilátás a térségben, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem valószínű, általában gyenge, mérsékelt van az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt, 5 perc elmúlt 9, május 8, péntek, Mihály napja és a magyar fagylalti is. Örülök, hogy együtt indítjuk a napot, örülök mindenkinek, aki itt van. Glad You Came, szól mindjárt a The Wanted dala, előtte még TLC, Repülők, most pedig Junior Jack nyitja az órát a Stupid Disco-val. 20 55 55 155 telefon, SMS, Viber, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ilyen és ehhez hasonló tempójú és hangulatú R&B slágerek szólnak majd mixben. Ma is és holnap is az R&B napja a Nightshipben a szombat. A héten viszont Slim Fit duplázik, úgyhogy ma 6 és 8 között és holnap is Wild Boy, illetve Slim Fit hozza mixben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen R&B slágereit.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen Budapest felé a Komáromi csomópont és Tata között, a terelésben majd Bicske és Biatorbágy között is erős a forgalom, lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni, valamint a kamionok is saraszolnak vagy állnak a külső sávon, ezért aki teheti, személyautóval az átterelt sávot használja. Munkavégzés miatt lassabb az M3-as is Budapest felé Mogyoród térségében, illetve Bagnál a határ felé vezető oldalon. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Bartalos Ádám visszatér a Bartók színpadára, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház és Művészetek Házában ismét színpadra lép a fiatal zongora tehetség Bartalos Ádám. A művész május 22-én este 6 órakor ad koncertet a színházban. Bartalos Ádám korábban már teltházas zongora estet bizonyította tehetségét a Bartók nagytermében, most pedig újabb különleges zenei élményt ígér a közönségnek. Az esten közreműködnek a Bartók, Konzin és Sándor Frigyes növendékei is. A koncert ingyenesen látogatható, a belépőjegyek előzetesen igényelhetők. További részletek a Hevesi Hírportál oldalán. Jelenleg a Fáy András utca 7-es szám előtt dolgoznak a DBG ZRT szakemberei, ahol a teljes távhővezetéket cserélik ki Dunaújvárosban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az érintett szakaszon az elmúlt időszakban több meghibásodás is történt, ezért vált szükségessé a korszerűsítés. Több helyen felbontják a járdát, az érintett területek pedig új burkolatot kapnak majd. A következő időszakban a környéken további helyszíneken is dolgozhatnak a szakemberek, ezért a városvezetés a lakók türelmét és együttműködését kéri. A városi távhőcsere rendszer csak nem egyidős a településsel, ezért a vezetékek folyamatos karbantartása és cseréje elengedhetetlen a biztonságos és megbízható szolgáltatás fenntartásához. Ingyenes, mesterséges intelligenciára épülő marketing workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara május 21-én csütörtökön. A látványos AI megoldások vállalkozásoknak a Jövő belép a weboldaladra című program célja, hogy a résztvevők gyakorlati tudást szerezzenek az AI alapú marketing eszközök használatáról. A szakmai program 13 órakor kezdődik a Kamara székházában. Az előadó Perger Tamás marketing szakértő lesz. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Holnap a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Kora reggel a délkeleti határhoz közel kisebb eső nem kizárt, majd napközben az ország nagy részén nem várható csapadék, de elszóltan egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat, erre nagyobb esély a nyugati területeken van. Több tájegységünkön élénklökések kísérhetik majd az északi szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között várható, napközben kellemesen meleg időre számíthatunk 22-27 fok közötti hőmérséklettel.
2: Hírek a Best FM-en. Kiderült, hogy ki lesz az új igazságügyi miniszter. 100 éves lett Sir David Attenborough, ma már sok napsütés várható, és csak északkeleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékányát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a leendő kormányfő. Az új jelöltre azért volt szükség, mert a poszt korábbi várományosa, Melétei Barna Márton lemondott a tisztségéről. Azt közölte, hogy azért, mert nem szerette volna, hogy az, hogy ő Magyar Péter sógora, árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben, a rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője rádiónak azt mondta, hogy szerinte minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjáráshoz.
3: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránba lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. El kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja a hazai nemesítést, meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
2: Németből érettségiznek ma a diákok, középszinten 10 000-en, emelt szinten pedig 3 000-en adnak számot a tudásukról. A fiataloknak olvasott és hallott szöveget is kell értelmezniük, emellett nyelvhelyességi és íráskészséget vizsgáló feladatsort is ki kell tölteniük. Középszinten 3 óra, emelt szinten pedig 4 óra alatt kell megoldaniuk a feladatokat. 100 éves lett Sir David Attenborough. A brit természettudós és dokumentumfilmes 1926. május 8-án született Londonban. 1953-ban készítette el az első természettudományos dokumentumfilmjét, azóta pedig bejárta a világot, és a sarkvidékektől a trópusi esőerdőkig mindenhol bemutatta az állatvilágot. Több mint 150 sorozat és film kötődik a nevéhez. A munkásságáért számos díjat kapott, és 2-szer ütötték lovaggá. A természettudós pedig még mindig aktív, legutóbbi filmje tavaly jelent meg. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Estig országszerte sok napsütés várható, és bár lehetnek felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén élők számíthatnak kisebb záporokra. A szél néhol megélénkül, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 14-19 fok lesz. A hétvégére lehet szabadtéri programot tervezni, mert kellemes koranyári időt élvezhetünk. A sok napsütésben 24-28 fokig melegszik a levegő, szombaton lehetnek majd kisebb esők, vasárnap száraz idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A szállodai recepciós pultot cserélt a mikrofonra és gitárra Colby Kelly. Bubbly című dalával indul a délelőtt utolsó órája. Hello! Jó munkát, jó utat, 5 perccel múlt 11. május 8, a mai dátum péntek van. Sok boldogságot a Mihályoknak és a szülinaposoknak is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Mester!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

talán még megismersz. Best FM a legjobb zenék a Fats & Small Feel Good himnuszával. 3,5 perccel kerülünk közelebb a hétvégéhez. Május 8, péntek. A hétvégén csodás idő lesz szabadtéri programokhoz, kiránduláshoz, sportoláshoz, grillezéshez. Úgyhogy használjuk ki!

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen Budapest felé a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben, majd távolabb Bicske és Biatorbágy között is. Az erős forgalom miatt lassulásra, a szakaszos torlódásra kell készülni. A kamionok is araszolnak, vagy csak állnak a külső sávon, ezért aki teheti, személyautóval az átterelt sávot válassza. Dolgoznak az M3-ason is, Mugyoród térségében Budapest felé, Bagnál pedig a határ felé vezető oldalon. A kiépített tereléseknél ott is lassulás alakult ki, valamint időszakos torlódásra is számítania kell a közlekedőknek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Király Viktor szóló című dalával Majoros Rita indítja a péntek délutánt. Én jó hétvégét kívánok mindenkinek, találkozzunk hétfő reggel 6 óra 10-kor is, Max M. Levente vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folytatódik a távhőhálózat korszerűsítése. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház és Művészetek Házában ismét színpadra lép a fiatal zongora tehetség Bartalos Ádám. A művész május 22-én este 6 órakor ad koncertet a színházban. Bartalos Ádám korábban már teltházas zongoraesttel bizonyította tehetségét a Bartók nagytermében, most pedig újabb különleges zenei élményt ígér a közönségnek. Az esten közreműködnek a Bartók, Konzin és Sándor Frigyes növendékei is. A koncert ingyenesen látogatható, a belépőjegyek előzetesen igényelhetők. További részletek a Hevesi Hírportál oldalán. Akár 2-3 héttel a megszokottnál korábban kezdődhet idén a hazai görögdínje szezon itt Fejér vármegyében is. A fólia sátras termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első magyar dínyék a boltokban, mondta Göcő Mátyás, a Magyar Dínye Termesztők Egyesületének elnöke. A korszerű termesztési megoldások révén a szezon akár 2-3 héttel előrébb hozható a megszokotthoz képest. Ingyenes, mesterséges intelligenciára épülő marketing workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara május 21-én csütörtökön. A látványos AI megoldások vállalkozásoknak a Jövő belép a weboldaladra című program célja, hogy a résztvevők gyakorlati tudást szerezzenek az AI alapú marketing eszközök használatáról. A szakmai program 13 órakor kezdődik a Kamara Székházában, az előadó Perger Tamás marketing szakértő lesz. Rácsalmásváros önkormányzata a közösségi oldalon hívta fel a figyelmet arra, hogy június 27-én filmpiknik lesz a Millenáris Parkban. Most arról dönthetnek, hogy melyik filmet vetítsék le az eseményen. Szavazni május 10-én 20 óráig lehet, kizárólag a Rácsalmás applikáción keresztül. A szavazók 3 film közül választhatnak, a legtöbb szavazatot kapott filmet vetítik. A következő filmekre lehet voksolni: Magyar Menyegző, Így neveld a sárkányodat és Futni mentem. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejér vármegyeiek is támogathatják, de a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Végül a várható időjárásról. Kezdetben napos időre van kilátás a térségben, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem valószínű, általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: A Best FM-en. Gyűjtés szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank, a vadgázolások is okozhatnak késéseket a vonatoknál, sok napsütés várható ma, de záporok is lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ma indul a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Ma délutántól egészen holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Egyebek mellett tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket a rászoruló időseknek, nagycsaládosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Idén több mint 89 ezer diák felvételizett a középiskolákba. Az oktatási hivatal közleménye szerint ebből 8 ezeren 6 osztályos gimnáziumokba, 5 ezeren pedig 8 osztályos gimikbe jelentkeztek. Az intézményeknek máig kell értesíteniük a diákokat arról, hogy hová vették fel őket. Ha valaki egyik középiskolába se került be, vagy fellebbezne a döntéssel kapcsolatban, azt május 11-től teheti meg. Vadgázolások miatt is késhetnek a vonatok. Idén már 135 ilyen eset történt, amelyek miatt több mint 5000 perccel lett hosszabb a járatok menetideje. Erről ír a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt posztja szerint a vadgázolások megelőzése érdekében az 1-es és a 40-es vonalon, amelyek a leginkább érintettek, ultrahangos eszközöket és prizmákat telepítenek, amelyek távol tarthatják a vadakat az arra közlekedő vonatoktól. a magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, itt rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. A hazai járműipar meghatározó emlékeit egy felvonulás keretében a Balaton felvidéken is megcsodálhatják az érdeklődők, ezt mondta rádiónknak Bordes Krisztián főszervező, aki hozzátette azt is, hogy a rendezvény a németországi buszos találkozók mintájára jött létre.
4: Ők mindenféle veterán busz találkozót már 90-es évek közepén tartottak, szeretik az Ikarusz, mint ahogy mi is. Az autóbuszok száma 70 fölött van, lesz Lengyelországból, Németországból több busz, várok még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgiajáratok, 55-ös Ikarusok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz, elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
3: Ma már nem kell nagyobb esőkre számítanunk, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok, az ország nagy részén napos, száraz idő várható. A szél csak néhol élénkülhet meg, és 21-27 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 14-19 fokot mérhetünk. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és elszórtan szombaton fordulhatnak elő esők, vasárnap már száraz időnk lesz. Szombaton 21-27, vasárnap 24-28 fokig melegszik a levegő, lehet szabadtéri programot tervezni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás délután, kellemes pénteket, sőt, most már lassan azt mondhatom, hogy jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réta vagyok. Töltsék velem a következő néhány órát, isteni zenéket pakoltam be. Nem csak ebbe az órába, hanem a következő hatba. A legeslegjobb zenékkel, mint például a Kossinnal és a Hájgyóval tölthetjük a következő perceket. Király Viktor pedig indítja a délután.
1: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, csodás délutánt, kellemes pénteket kívánok mindenkinek, és hát remélem, hogy sokan már elindították a hétvégét, és mondjuk menet közben hallgatják a Best FM-et, amikor is éppen a Balatonra tartanak, vagy szimplán csak haza a munkából is kikapcsolódnak. Azt is remélem, hogy sokan Best FM-et hallgatnak, és egész hétvégén itt tesznek. Én egyébként holnap is és vasárnap is jövök majd reggel, úgyhogy én fogom önöket ébreszteni, de most még azért maradjunk a péntek délutánban. Mindjárt jövök a napkérdésével, közlekedési információkkal, mindenféle érdekességgel, de főként és főszerepben a legjobb zenékkel, azokkal a felejthetetlen slágerekkel, amiket tinédzserkorunkban mondjuk a diszkóban hallgattunk, mint a Black Attack és a Heartless. Ezzel megyünk tovább.

0: Best FM a legjobb zenék. Most már nagyon sokan vannak az utakon, úgyhogy amint kapok közlekedési infót, már mondom is. A legutóbbi az, hogy az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben rendkívül erős a forgalom, úgyhogy hát plusz menetidőben mindenképp kell számolni. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a fel- és lehajtás is. Valamint a kamionok is arra szólnak, vagy állnak a külső sávban, ezért aki teheti autóval az átterelt sávot használja, vagy a komáromi csomóponttól az 1-es főutat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nem csak az M1-esről, bárhonnan az ország útjairól. Megköszönöm, ha ma is gondol rám, és gondol a többi utasra is, és elküldi, vagy éppen felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bermuda és a Monte Carlo, egy isteni dal, így az óra végéhez közeledve. Pár percünk van, délután egy óráig jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd Christina Aguilera. És jön a New Level Empire is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Bartalos Ádám visszatér a Bartók színpadára. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház és Művészetek Házában ismét színpadra lép a fiatal zongora tehetség Bartalos Ádám. A művész május 22-én este 6 órakor ad koncertet a színházban. Bartalos Ádám korábban már teltházas zongoraesttel bizonyította tehetségét a Bartók nagytermében, most pedig újabb, különleges zenei élményt ígér a közönségnek. Az esten közreműködnek a Bartók, Konzin és Sándor Frigyes növendékei is. A koncert ingyenesen látogatható, a belépőjegyek előzetesen igényelhetők. További részletek a Hevesi Hírportál oldalán. Jelenleg a Fáy András utca 7-es szám előtt dolgoznak a DVG ZRT szakemberei, ahol a teljes távhővezetéket cserélik ki Dunaújvárosban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az érintett szakaszon az elmúlt időszakban több meghibásodás is történt, ezért vált szükségessé a korszerűsítés. Több helyen felbontják a járdát, az érintett területek pedig új burkolatot kapnak majd. A következő időszakban a környéken további helyszíneken is dolgozhatnak a szakemberek, ezért a városvezetés a lakók türelmét és együttműködését kéri. A városi távhőcsere rendszer csaknem egyidős a településsel, ezért a vezetékek folyamatos karbantartása és cseréje elengedhetetlen a biztonságos és megbízható szolgáltatás fenntartásához. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitas. A Váranyár elnevezési program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejérvár megyeiek is támogathatják, de a karitas.hu oldalon is lehet segíteni. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötéstél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Fejérvár megyeiek figyelmét is, a Digitális Magyarország ügynökség. Közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Végül a várható időjárásról. Kezdetben napos időre van kilátás a térségben, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem valószínű, általában gyenge, mérsékelt halad az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Holnap alakul meg az új országgyűlés, nem lett gyilkosság áldozata Dudás Miklós kajakozó, a legtöbb helyen száraz napos idő várható, északkeleten eredhet el az eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése, a program Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők tesznek esküt. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. A képviselők eskütétele után megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Délután választják majd meg miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet is mond majd. Ezután a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig tart, és az a célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Ezt mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.
4: 200 iskola jelentkezhetett azért. Az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt.
3: Sopronban is kimutatta az aszbeszt szennyezést a Greenpeace vizsgálata. Egy forgalmas kereszteződés és egy lakópark egyik utcájának aszfaltjából vettek mintát, és mindkettőben ott volt a hazánkból már kitiltott aszbeszt. Tegnap Zalaegerszegen is azonosítottak aszbeszttel szennyezett kővel borított parkolót és utakat is, ezért ezeket ideiglenesen lezárták és le is fették. Az aszbeszt azért veszélyes, mert ha belélegezzük a rostjait, akkor tüdőbetegséget és rákot okozhatnak. Nem gyilkolták meg Dudás Miklós világbajnok kajakozót. Az orvosi és toxikológiai vizsgálat szerint egy balesetszerű esés okozta a halálát. Ezt jelentette be a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Csécsi Soma egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak, de a tanúkihallgatások, a térfigyelő kamerák felvételei és a telefonok cella információi sem bizonyították azt, hogy gyilkosság történt volna. Dudás Miklós még januárban hunyt el, 34 éves volt. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Estig országszerte sok napsütés várható, és bár lehetnek felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén élők számíthatnak kisebb záporokra. A szél néhol megélénkül, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 14-19 fok lesz. A hétvégére lehet szabadtéri programot tervezni, mert kellemes koranyári időt élvezhetünk, a sok napsütésben 24-28 fokig melegszik a levegő, szombaton lehetnek majd kisebb esők, vasárnap száraz idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Akkor rádiózzunk együtt ebben az órában is. Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is, most már lassan 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább. Jöhet a délutáni kávé, ahogy az lenni szokott, és mellé a Savage Garden. Itt lesz a To the Moon and Back, hamarosan Krisztina Aguilera is jön, nem sokára felteszem a napkérdését, de előtte Olly Murs-szel nyitom az órát. Dance with me tonight.
0: Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Best FM a legjobb zenék. Meghoztam a nap kérdését, ami talán az egyik legtökéletesebb péntek délutáni kérdés, mert hogy elengedhetjük a fantáziánkat, még akár munkaidőben is. És gondolkodhatunk arról, mi lenne számunkra az álommunka. Na de itt nem arra gondolok, hogy én mondjuk, ha nagy leszek, fogorvos leszek, hanem mondjuk olyasmi álommunkákra, mint hogy egy ötcsillagos szálloda tesztelője lennék, vagy éppen, nem is tudom, filmeket tesztelnék, legókat raknék össze, hogy ez mennyire megy. Biztos, hogy vannak ilyen munkák, csak valahogy valószínűleg nagyon nehéz a közelükbe kerülni, de azért igazán álomszerűek, vagy mondjuk csokoládétesztelő, vízi csúszda tesztelő, szóval ilyesmikre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155 jöhetnek az álom munkák, az álom foglalkozások, mellé pedig álom jó zenék itt a Best FM-en. 90-es, 2000-es évek csupa kedvenc, úgyhogy érkezik Sasha és az I Feel Lonely, most pedig az Ace of Base és a Cruel Summer a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M4-es autópályán nagy kereki térségében az M35-ös felé. A 240-es kilométernél a külső sávzárva is van. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben nagyon erős a forgalom, úgyhogy jelentős menetidő többlettel kell számolni, ez már tuti. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a le- és felhajtás is, valamint a kamionok is arra szólnak a külső sávban, úgyhogy aki teheti, válassza az átterelt sávot. A komáromi csomóponttól pedig az egyes főutat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha ide megírja. Jött egy info a Krisztina körútról is, Budapestről, hogy baleset történt a Városmajor utcánál, úgyhogy ott is figyelni kell. Köszönöm az infót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek igazán friss hírek, utána pedig igazán jó zenék, mint a Gossip és a Move in the Right Direction.

0: vagy éppen a jetlag és a nincs lehetetlen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Bartalos Ádám visszatér a Bartók színpadára, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház és Művészetek Házában ismét színpadra lép a fiatal zongora tehetség Bartalos Ádám. A művész május 22-én este 6 órakor ad koncertet a színházban. Bartalos Ádám korábban már teltházas zongora estet bizonyította tehetségét a Bartók nagytermében, most pedig újabb, különleges zenei élményt ígér a közönségnek. Az esten közreműködnek a Bartók, Konzin és Sándor Frigyes növendékei is. A koncert ingyenesen látogatható, a belépőjegyek előzetesen igényelhetők. További részletek a Hevesi Hírportál oldalán. Ingyenes, mesterséges intelligenciára épülő marketing workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara május 21-én csütörtökön. A látványos AI megoldások vállalkozásoknak a Jövő belép a weboldalad című program célja, hogy a résztvevők gyakorlati tudást szerezzenek az AI alapú marketing eszközök használatáról. A szakmai program 13 órakor kezdődik a Kamara Székházában, az előadó Perger Tamás marketing szakértő lesz. Bejutott az országos döntőbe a DSE Röplabda Akadémia U13-as csapata. A korosztályos együttes egy győzelemmel és egy vereséggel zárta a bajnoki középszakasz küzdelmeit a hétvégén Kecskeméten, számolt be róla a DSE Röplabda Akadémia hivatalos honlapja. A dunaújvárosi fiatalok számára az utolsó fordulóban két mérkőzés következett, és már egyetlen siker is elegendő volt ahhoz, hogy biztosítsák helyüket az országos fináléban. Akár 2-3 héttel a megszokottnál korábban kezdődhet idén a hazai görögdínje szezon itt Fejér vármegyében is. A fólia sátras termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első magyar dínyék a boltokban, mondta Göcő Mátyás, a Magyar Dínye Termesztők Egyesületének elnöke. A korszerű termesztési megoldások révén a szezon akár 2-3 héttel előrébb hozható a megszokotthoz képest. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Hívja fel a Fejér vármegyeiek figyelmét is a Digitális Magyarország ügynökség. Közölték, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Végül a várható időjárásról, kezdetben napos időre van kilátás a térségben, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem valószínű, általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Kiderült, hogy ki lesz az igazságügyi miniszter, van, ahol féláron vehetünk ma fagylaltot, napos meleg időben bízhatunk ma, csak északkeleten lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékányát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a leendő kormányfő. Az új jelöltre azért volt szükség, mert a poszt korábbi várományosa, Melétei Barna Márton lemondott a tisztségéről. Azt közölte, hogy azért, mert nem szerette volna, hogy az, hogy ő Magyar Péter sógora, árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, a támogatást külön kell kérni az adóbevallásokban. Erre hívta fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A közleményük szerint a nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forintnyi biztosítás igényelhető vissza, amit a számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja el az adóhatóság. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben, a rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője rádiónak azt mondta, hogy szerinte minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjáráshoz.
4: az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránba lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. El kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja a hazai nemesítést, meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
3: Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Balatonfüreden pedig megválasztják a Balaton fagyiját. A megmérettetésre idén 38 különleges fagylaltot neveztek. Tavaly egy kecskesajtból készült pörkölt mogyorós fagyi lett a győztes. Ma már nem kell nagyobb esőkre számítanunk, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok, az ország nagy részén napos, száraz idő várható. A szél csak néhol élénkül meg, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 14-19 fokot mérhetünk. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és elszórtan szombaton fordulhatnak elő záporok, vasárnap már száraz időnk lesz. Szombaton 21-27, vasárnap 24-28 fokig melegszik a levegő, lehet tehát szabadtéri programot tervezni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Vannak azok a pillanatok, amikor csak fogjuk a délutáni bögre kávénkat, én most ezt teszem egyébként, és csak iszogatjuk, kortyolgatjuk, és közben jó zenéket hallgatunk. Na most ez egy ilyen pillanat így 4 perccel 2 óra után, amikor is egy igazi klasszikus érkezik, ami jó hangulatot hoz. Nem más, mint a Gossip és a Move in the Right Direction. Szép délutánt mindenkinek!
1: Best FM.

Veszte fel ma a legjobb zenék. Isten éltesse Sir David Attenborough-t, hiszen a mai napon ünnepli 100. születésnapját, minden idők legkedveltebb természetfilmese, ami már csak amiatt is jelentős, mert hogy a Föld jelenlegi lakosságának kevesebb, mint 0,3%-a érte meg ezt a kerek évfordulót. Az évek múlásának azonban ugye, hát van egy olyan járuléka is, hogy a legtöbb társasjáték és különböző játékon ugye úgy van feltüntetve, hogy mondjuk 0-tól 99 éves korig, vagy éppen 5-től 8-tól 99 éves korig, és hát ugyebár ez a Legóval is így van, úgyhogy sok cikk megjelent, hogy hát David Attenborough innentől kezdve hivatalosan sem legózhat már. Aztán néhány órával ezelőtt a Legó kitette a közösségi oldalaira azt, hogy boldog születésnapot kívánnak Sir David Attenborough-nak, és egy olyan szöveggel jelentették meg azt a bizonyos Legót, nincs korhatár azok számára, akik sosem hagyják abba a játékot, és egy ilyen 100 pluszos kis cetlit ragasztottak, vagy címkét raktak erre a bizonyos Legóra, úgyhogy hivatalosan sem kell abba hagyni a játékot a legózás David Attenborough-nak. A lényeg pedig az, hogy Isten éltesse a kedvenc, vagy a legkedveltebb természetfilmest önöknek. Mi a legjobb emlékük vele? Mi az, amit szívesen néztek tőle? Én nagyon szerettem hallgatni egyébként azt, ahogy ő mesél. Gyerekkoromban még nem nagyon értettem, aztán ahogy egyre idősödtem, egyre érdekesebbé vált egyébként, és szerintem egy ilyen vasárnap délutáni, ebéd utáni lazítós programnak egy jó kis David Attenborough természetfilm nem, nincs is jobb. Úgyhogy Isten éltesse, néhány isteni zenével itt a Best FM-en. Janet Jacksonnal megyek mindjárt tovább, jön a Together Again, itt lesz majd a Madhouse is, most pedig a Backstreet Boys rázza fel a délutánt, gyere get down. Itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Nóri írt egy üzenetet a Kőbányai útról, hogy baleset történt, méghozzá az Orci tér előtt, úgyhogy ott kell figyelni, egy kicsit dugóra számítani. Az M1-es autópályán Budapest felé, a Grébics pihenő előtt pedig egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban a 76-os kilométernél, úgyhogy ez okoz fennakadást. Szalakorlátnak hajtott egy autó az M4-es autópályán, Nagykereki térségében még korábban az M35-ös felé, a 240-es kilométernél zárva a külső sáv. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is számítok az útinfókra. Mindenkinek jó utat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Folytatódik a távhőhálózat korszerűsítése. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelenleg a Fáy András utca 7-es szám előtt dolgoznak a DVG ZRT szakemberei, ahol a teljes távhővezetéket cserélik ki Dunaújvárosban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az érintett szakaszon az elmúlt időszakban több meghibásodás is történt, ezért vált szükségessé a korszerűsítés. Több helyen felbontják a járdát, az érintett területek pedig új burkolatot kapnak majd. A következő időszakban a környéken további helyszíneken is dolgozhatnak a szakemberek, ezért a városvezetés a lakók türelmét és együttműködését kéri. A városi távhőcsere rendszer csak nem egyidős a településsel, ezért a vezetékek folyamatos karbantartása és cseréje elengedhetetlen a biztonságos és megbízható szolgáltatás fenntartásához. Akár 2-3 héttel a megszokottnál korábban kezdődhet idén a hazai görögdínje szezon itt Fejérvár megyében is. A fóliasátras termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első magyar dinnyék a boltokban, mondta Göcő Mátyás, a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. A korszerű termesztési megoldások révén a szezon akár 2-3 héttel előrébb hozható a megszokotthoz képest. Ingyenes, mesterséges intelligenciára épülő marketing workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara május 21-én csütörtökön. A látványos AI megoldások vállalkozásoknak a Jövő belép a weboldaladra című program célja, hogy a résztvevők gyakorlati tudást szerezzenek az AI alapú marketing eszközök használatáról. A szakmai program 13 órakor kezdődik a Kamara székházában. Az előadó Perger Tamás marketing szakértő lesz. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Itt Fejér vármegyében is. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Az adományokból főként idősek, nagycsaládosok, egyszülős háztartások, gyermekvédelmi intézmények ellátottjai, fogyatékkal élők és hajléktalanok részesülnek. Holnap a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Kora reggel a délkeleti határhoz közel kisebb eső nem kizárt, majd napközben az ország nagy részén nem várható csapadék, de elszóltan egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat, erre nagyobb esély a nyugati területeken van. Több tájegységünkön élénk lökések kísérhetik majd az északi összelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között várható, napközben kellemesen meleg időre számíthatunk 22-27 fok közötti hőmérséklettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Így szólnak a legjobb zenék folyamatosan a 93.1 Best FM-en. Hát szokatlanul gyorsan ideértünk a péntek délutánhoz, kedves dunaújvárosi hallgatók. Remélem, hogy lepörgött elég komoly tempóval mindenkinek eddig a munkahét. És folytatjuk együtt a délutánt. A neve Molek Csongor, Sean Paul-al kezdünk, és szól a Temperature című dal.
2: 93.1 Best FM.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: 93.1 Best FM, a legjobb zenék, üdvözlöm a hallgatók, a Dunai Város és a környék. A mikrofon mögött Molek Csongor, ebben és a következő két órában szintén én játszom a jó zenéket, de most ünnepelünk. Május 8-át írunk már. Győző Péter, Mihály Géza, boldog névnapot, aki ünnepel más miatt, Isten éltesse sokáig Dunai Városban és a környéken. 166. éve a mai nap a Vörös Kereszt napja, és 81. éve a Győzelem napja, az európai hadszíntéren véget ért a II. Világháború. Híres emberek, akik a mai napon születtek, 51 éve látott napvilágot, Erika Iglesias. 191 éve született Székely Bertalan, festő, és 125 esztendeje látott napvilágot, Székely Mihály, kétszeres Kossuth Díjas, világhírű basszus operaénekes, aki ma ünnepel dunaújvárosi hallgatók. Isten éltesse nagyon sokáig. A folytatásban Gabriel felvételit játszom, meghallgatjuk a bemutatkozó kislemezt, ez a Dreams című dal.

tengerparton el. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: mondanám.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en fú, akadt pár infóm a környékről, főleg útkarbantartási munkálatokkal kapcsolatban dunaújvárosi közlekedők, balesetmentes kilométereket kívánok. A 6-oson végeznek munkálatokat a szakemberek Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton, a 66-os és a 75-ös kilométer között kell számítani útszűkületre. Aztán a közmépítési munkálat aktuális még mindig az 51-esen Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton, a 72-es 76-os kilométer között mindkét irányban lassabb a haladás, és még jó pár héten keresztül. És a 62-19-esről is beszélünk, Dunaújváros-Mezőfalva-Sárbogárd összekötő úton. A 10-es kilométer környékén útkarbantartási munkák miatt útszűkület lassítja a közlekedést. Aki jelenleg vezet és egyéb tapasztalata lenne, akár rendőri aktivitással kapcsolatban, kérem jelezze az infókat. 30-as 74-74 277-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. A popkirály zenél most Michael Jackson, és tőle szól a Remember the Time.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt vagyunk még a 93-1 Best FM-en, ezt a szokásos kiegészítő információt azért csak hozzátesszük, kedves dunai városi hallgatók. A nevem Oleg Csongor, az újakat is külön köszöntöm, és hozom még a legjobb zenéket a következő 2 órában is, és persze hasznos információkat. A Deep Dish-sel kezdünk, a dal pedig ez, a Flashdance.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert 1 szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A naptárhatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Utóbbi adat a legdinamikusabb növekedést mutatja 2022. májusa óta. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsen Parkban. A május 8-ától vasárnapig tartó eseményen ügető és agár versenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok is színesítik. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több, mint 4 mm-nyi eső hullott. Ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közelinek mondható. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincset bemutatására a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredet kutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. A francia múzeumokban még mindig több mint 200 olyan a Nemzeti Visszaszolgáltatási Program keretében őrzött alkotás található, amelynek sorsa 8 évtizeddel a világháború után is tisztázásra vár. Híreink végén az időjárásról. Általában több órás napsütés ígérkezik a fátyol és gomoly felhők mellett. Délutántól előbb a déli vármegyék, majd az Alföld legnagyobb részén beborulhat az ég. Főleg északkeleten, keleten fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A változó irányú szél mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés. A hőmérséklet délután 21-27 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Mindenkinek nagyon szép délutánt kívánok péntekre, és lassan tényleg itt van már a késő délután. Jó páran végeztek már a melóval erre a hétre, úgyhogy nekik jó pihenést kívánok, és remélem, hogy tervezgetik a programokat hétvégére dunaújvárosi hallgatók. A nevem Oleg Csongor. Indítja az órát most a Deep Dish és szól a Flashdance című felvétel.
0: 93.1

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Tartalmas délután péntekre, kedves dunai városi hallgatók. Kicsit foglalkozunk a hétvégével, legalábbis megnézzük időjárás, ügyileg mi várható holnap szombaton itt a környéken. Én Molek Csongor vagyok, üdv mindenkinek. Azt mondják a hozzáértők, hogy a napsütést fátyol és gomoly felhők takarhatják majd, délelőtt és délután egyaránt, és van némi esély arra, hogy kapunk gyenge esőt, egy-egy záport. És ha lesz csapadék, akkor erősebb szélmozgásra is számítani kell, ezúttal az északi a szelet kísérhetik majd élénkebb lökések, de nem mindenhol. Hát kellemesen meleg tavaszias időjárás lesz, ami a hőmérsékletet illeti, olyan 23-26 fok körül mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A pollenterhelés hát egyre durvább, jelenleg még az eperfafélék pollen szintje van magas tartományban, a dió, a tölgy, a nyír és a pázsitűfélék pollen szintje pedig közepes, de tüneteket okoznak ezek a növények is, főleg az arra érzékenyeknél. Be kell tárazni papír zsebkendőből, most már minden napra. George Michael zenél nekünk, és a Fast Love című számát meghallgatjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93 egy Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig a pedagógus koncert, a jótékonysági pedagógus koncert, ami idén is megérdemelten aratott óriási sikert. A város pedagógusainak immár hagyományos karitatív kezdeményezését az evangélikus templomban rendezték. A hangverseny csúcsdöntő bevétele a kórház gyermekosztálya kisbetegeinek javát szolgálja. A muzsika ünnepe és a nemes küldetés diadala volt ez a szóban forgó esemény. A koncertprogram stílszerűen egy diák, a Pannon Oktatási Központ tanulója, Mihók Mandula szép hárfajátékával alapozott, majd Kalamán Ferencné, a Dunai Városi Tankerületi Központ igazgatója nyitotta meg az eseményt. A házigazda, Móricz Zsigmond Általános Iskola legénykéinek remek összeállítása után a koncert egyik fővédnökeként Pintér Tamás polgármester köszöntötte a vendégeket. A produkciókról, előadásokról is van fent beszámoló az eseménnyel összefüggésben a dunaiváros.com hírportál aktuális cikkében. Most CJ Lewis következik, és az R to the A című felvételét meghallgatjuk.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en. Szép délutánt mindenkinek, már beléptünk a késő délutánba, így pénteken dunaújvárosi hallgatók, ettől függetlenül még egy órát együtt töltünk, ha velünk tartanak. A mikrofon mögött Molek Csongor, kezdünk mindjárt egy duettel. Gwen Stefani és Eve közös száma szól, a Let Me Blow Your Mind.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Csökkenteni kell a hajózás okozta környezetszennyező hatásokat a Balatonban, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója. Vasas Gábor hangsúlyozta, a tó vízminősége ugyan kifogástalan, de súlyos környezetvédelmi és higiéniai kihívást jelent, hogy sok vitorlázó és hajós a tóba juttatja a szennyvizet, valamint az élővilágot károsító vegyszerekkel kezeli a járművet. A szakember szerint teljes szemléletváltásra van szükség a kikötőkben. Nem volt életveszélyes az ausztriai Burgenland tartományban a HIP bébi ételben talált patkányméreg dózisa. A toxikológiai vizsgálat szerint ugyanakkor lehettek volna egészségügyi hatásai. Azt még nem tudni, hogy milyen mennyiség került a Szlovákiában és Csehországban talált, valamint a Burgenlandban még keresett második üvegben. Az ügy gyanúsítottja, a HIP egy elbocsátott alkalmazottja. A 39 éves szlovák férfi tagadja a vádakat. Az érintett HIP termékeket kivonták az üzletekből. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend hétvégén a Váci és az esztergomi vasútvonalon. A karbantartás miatt az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több, mint 4 mm-nyi eső hullott. Ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közelinek mondható. Híreink végén az időjárásról. Általában több órás napsütés ígérkezik a fátyol és gomoly felhők mellett. Délutántól előbb a déli vármegyék, majd az Alföld legnagyobb részén beborulhat az ég. Főleg északkeleten, keleten fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A változó irányú szél mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés. A hőmérséklet délután 21-27 fok között valószínű.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Folytatódik a távhőhálózat korszerűsítése. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Jelenleg a Fáy András utca 7-es szám előtt dolgoznak a DVG ZRT szakemberei, ahol a teljes távhővezetéket cserélik ki Dunaújvárosban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az érintett szakaszon az elmúlt időszakban több meghibásodás is történt, ezért vált szükségessé a korszerűsítés. Több helyen felbontják a járdát, az érintett területek pedig új burkolatot kapnak majd. A következő időszakban a környéken, további helyszíneken is dolgozhatnak a szakemberek, ezért a városvezetés a lakók türelmét és együttműködését kéri. A városi távhőcsere rendszer csak nem egyidős a településsel, ezért a vezetékek folyamatos karbantartása és cseréje elengedhetetlen a biztonságos és megbízható szolgáltatás fenntartásához. Akár 2-3 héttel a megszokottnál korábban kezdődhet idén a hazai görögdínye szezon itt Fejér vármegyében is, a fólia sátras termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első magyar dínyék a boltokban, mondta Göcő Mátyás, a Magyar Dínye Termesztők Egyesületének elnöke. A korszerű termesztési megoldások révén a szezon akár 2-3 héttel előrébb hozható a megszokotthoz képest. Ingyenes, mesterséges intelligenciára épülő marketing workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara május 21-én csütörtökön. A látványos AI megoldások vállalkozásoknak a Jövő belép a weboldaladra című program célja, hogy a résztvevők gyakorlati tudást szerezzenek az AI alapú marketing eszközök használatáról. A szakmai program 13 órakor kezdődik a Kamara Székházában, az előadó Perger Tamás marketing szakértő lesz. Bejutott az országos döntőbe a DSE Röplabda Akadémia U13-as csapata. A korosztályos együttes egy győzelemmel és egy vereséggel zárta a bajnoki középszakasz küzdelmeit a hétvégén Kecskeméten, számolt be róla a DSE Röplabda Akadémia hivatalos honlapja. A dunaújvárosi fiatalok számára az utolsó fordulóban 2 mérkőzés következett, és már egyetlen siker is elegendő volt ahhoz, hogy biztosítsák helyüket az országos fináléban. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejér vármegyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Végül a várható időjárásról. Kezdetben napos időre van kilátás a térségben, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem valószínű, általában gyenge, mérsékelt van az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Üdvözlök mindenkit Dunaújvárosból és a vonzás körzetből. Itt a 93.1 Best FM-en. Most már beléptünk tényleg a péntek késő délutánba, és együtt töltünk még 60 percet. Mindjárt jön egy kis közlekedési info. Ha aki vezet, az maradjon velünk mindenféleképpen. A neve Molek Csongor, Eve és Gwen Stefani közös száma szól. A Let Me Blow Your Mind.
2: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket a Dunaujváros és környéki közlekedőknek és jó utat, a 61-esen útszűkület lassíthatja a haladást még mindig útkarbantartási munkálatok miatt, egyébként Árok-Patkai szegélyrendezésről van szó, Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa-Másodrendű főúton, az elején a 01-es kilométernél. És a 62.07-esen hasonló a helyzet, építési munkákat végeznek és félpályás lezárás van érvényben. Adony-Velence összekötő úton az 1-es-3-as kilométer között. Aki úton van és van egyéb tapasztalatról, rövid beszámoló, kérem jelezze felénk 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Sol Alma felvétele következik, a You Mike Need Somebody.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, Dunai Veresi hallgatók, a Magyar Jégkorong Szövetség. Az MIS júniusban is lehetőséget biztosít azoknak, akik U8-as és U10-es csapatok mellett szeretnének hivatalos szerepkört betölteni a jégen. Igen, a tanfolyamra való jelentkezésről van szó. A jelentkezéseket a Learn to Play segédedző tanfolyamra várja az MIS. A céljuk, hogy olyan önkénteseket képezzenek, akik az U8-U10-es korosztályban segítik az edzők munkáját. Az LTP végzettségű segédedző bármilyen jégkoronggal kapcsolatos rendezvényre elkísérheti, és azon irányíthatja e két korosztály csapatait. Ilyen önkéntesek lehetnek egyébként szülők, vagy bárki, aki kedvet érez egy gyerekcsapat mindennapi életében való közreműködéshez. A képzésen 18. életévüket betöltött, korcsolyázni kiválóan tudó jelentkezők vehetnek részt. A képzés helye pedig az érdi jégcsarnok, ott vannak a további infók a dual.hu hírportálon. Egy amerikai előadó következik, Justin Timberlake, és tőle szól a Cry Me a River.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, és lezárjuk lassan a műsort, úgyhogy péntekre elbúcsúzom dunói városi hallgatók Whitney Houston felvételével. A címe Step by Step. Köszönöm szépen a figyelmet, és persze a közreműködést mindenkinek. Ha nem találkoznánk, akkor a pihentető, de igen tartalmas hétvégét kívánok a hallgatóknak. Viszont hétvégén is jelentkezem a stúdióból. 3-3 órát együtt töltünk majd a hallgatókkal. Holnap szombaton délután 3-tól itt vagyok. Molek Csongort hallották, maradjanak a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folytatódik a távhőhálózat korszerűsítése. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelenleg a Fáy András utca 7-es szám előtt dolgoznak a DVG ZRT szakemberei, ahol a teljes távhővezetéket cserélik ki Dunaújvárosban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az érintett szakaszon az elmúlt időszakban több meghibásodás is történt, ezért vált szükségessé a korszerűsítés. Több helyen felbontják a járdát, az érintett területek pedig új burkolatot kapnak majd. A következő időszakban a környéken további helyszíneken is dolgozhatnak a szakemberek, ezért a városvezetés a lakók türelmét és együttműködését kéri. A városi távhőcsere rendszer csak nem egyidős a településsel, ezért a vezetékek folyamatos karbantartása és cseréje elengedhetetlen a biztonságos és megbízható szolgáltatás fenntartásához. Ingyenes, mesterséges intelligenciára épülő marketing workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara május 21-én csütörtökön. A látványos AI megoldások vállalkozásoknak a Jövő belép a weboldaladra című program célja, hogy a résztvevők gyakorlati tudást szerezzenek az AI alapú marketingeszközök használatáról. A szakmai program 13 órakor kezdődik a Kamara székházában. Az előadó Perger Tamás marketing szakértő lesz. Bejutott az országos döntőbe a DSE Röplabda Akadémia U13-as csapata. A korosztályos együttes egy győzelemmel és egy vereséggel zárta a bajnoki középszakasz küzdelmeit a hétvégén Kecskeméten. Számolt be róla a DSE Röplabda Akadémia hivatalos honlapja. A dunaújvárosi fiatalok számára az utolsó fordulóban két mérkőzés következett, és már egyetlen siker is elegendő volt ahhoz, hogy biztosítsák helyüket az országos fináléban. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Itt Fejér vármegyében is. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Az adományokból főként idősek, nagycsaládosok, egyszülős háztartások, gyermekvédelmi intézmények ellátottjai, fogyatékkal élők és hajléktalanok részesülnek. Holnap a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Kora reggel a délkeleti határhoz közel kisebb eső nem kizárt, majd a napközben az ország nagy részén nem várható csapadék, de elszóltan egy-egy futózápor esetleg zivatar kialakulhat, erre nagyobb esély a nyugati területeken van. Több tájegységünkön élénk lökések kísérhetik majd az északi szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14 fok között várható, napközben kellemesen meleg időre számíthatunk 22-27 fok közötti hőmérséklettel.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Középiskolai felvételi indul a rendkívüli eljárás. Balesetben halt meg a világbajnok magyar kajakozó, úszó drograktárt rohamoztak meg a kommandósok. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba, ma járt le a határidő, az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat, ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menjenek kerékpárral iskolába. A tapasztalatok szerint egyébként, aki sportosan érkezik, jobban bírja a tanórákat. Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét kérdeztük.
4: 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
3: nem gyilkosság áldozata lett Dudás Miklós világbajnok kajakozó. Az orvosi és a toxikológiai vizsgálat szerint egy balesetszerű esés okozta a halálát. A budapesti rendőrfőkapitányság szóvívője Csécsi Soma közölte, korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak, de a tanúkihallgatások, a térfigyelő kamerák felvételei és a telefonos cellainformációk alapján semmi sem igazolta azt, hogy gyilkosság történt. Dudás Miklós januárban hunyt el, 34 éves volt. Rekordmennyiségű több mint 30 tonna kokaint foglaltak le a spanyol kommandósok. Az Atlanti-óceánon tartóztattak fel egy teherhajót, ennek rakterében volt a 290 milliárd forintot érő anyag. 6 ember őrizte a szállítmányt, de esélyük sem volt az elitegység ellen, azonnal letették a fegyvert. A hajó volt a nemzetközi drogmafia egyik logisztikai központja. A nyílt tengeren hajózott, és onnan látták el az egyes európai országokban működő csoportokat tiltott szerrel. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Night Shift Extra, amikor is a 6 rezidensünk közül valaki visszatér, és nyom plusz egy órát, ami hát nyilván engem is arra kötelez, hogy ugyanabban a stílusban nyomjam én is a saját órámat 6 és 7 között. Szerintem már ki lehetett találni, hogy vajon ki lesz a visszatérő vendég, de ha mégsem, akkor mondom, ma is hip-hop és R&B a menü, akárcsak szombaton, úgyhogy szombati rezidensünk Slim Fit érkezik majd héttől a lemezjátszók mögé, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között. Indul a Night Shift Extra.
1: Be-

És hogy első kézből tudjátok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezlovasok merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. Whiteboard.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboard. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Még egy óra erejéig szombatot varázsolunk a péntekből. Már végül is ez így hosszú hétvége alatt, igazából teljesen mindegy. Szóval a szombati rezidensünk Slim Fitz érkezik a mai Night Shift Extrában. A következő órában ő pakolja majd a legkitűnőbb hip-hop és R&B darabokat. Helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Bartalos Ádám visszatér a Bartók színpadára, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Dunaújvárosi Bartók Kamara Színház és Művészetek Házában ismét színpadra lép a fiatal zongora tehetség Bartalos Ádám. A művész május 22-én este 6 órakor ad koncertet a színházban. Bartalos Ádám korábban már teltházas zongora este bizonyította tehetségét a Bartók nagytermében, most pedig újabb, különleges zenei élményt ígér a közönségnek. Az esten közreműködnek a Bartók, Konzin és Sándor Frigyes növendékei is. A koncert ingyenesen látogatható, a belépőjegyek előzetesen igényelhetők. További részletek a Hevesi Hírportál oldalán. Ingyenes, mesterséges intelligenciára épülő marketing workshopot szervez a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara május 21-én csütörtökön. A látványos AI megoldások vállalkozásoknak a Jövő belép a weboldaladra című program célja, hogy a résztvevők gyakorlati tudást szerezzenek az AI alapú marketing eszközök használatáról. A szakmai program 13 órakor kezdődik a Kamara Székházában, az előadó Perger Tamás marketing szakértő lesz. Bejutott az országos döntőbe a DSE Röplabda Akadémia U13-as csapata. A korosztályos együttes egy győzelemmel és egy vereséggel zárta a bajnoki középszakasz küzdelmeit a hétvégén Kecskeméten. Számolt be róla a DSE Röplabda Akadémia hivatalos honlapja. A dunaújvárosi fiatalok számára az utolsó fordulóban két mérkőzés következett, és már egyetlen siker is elegendő volt ahhoz, hogy biztosítsák helyüket az országos fináléban. Akár 2-3 héttel a megszokottnál korábban kezdődhet idén a hazai görögdínje szezon itt Fejér vármegyében is. A fóliasátras termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első magyar dínyék a boltokban, mondta Göcő Mátyás, a Magyar Dínye Termesztők Egyesületének elnöke. A korszerű termesztési megoldások révén a szezon akár 2-3 héttel előrébb hozható a megszokotthoz képest. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal a Fejér vármegyeiek is támogathatják, de a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Végül a várható időjárásról, kezdetben napos időre van kilátás a térségben, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem valószínű, általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Adójóváírás, itt a fontos figyelmeztetés, UFO akták, továbbra is marad a rejtély, nem volt bunyó, cáfol a Reál sérült focistája. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA a bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Nyilvánosságra hozta az UFO akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehérház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot. Így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
3: Az autóbuszok száma 70 fölött van, magyar magántulajdonban lévő, illetve a külföldi buszok. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz jön, illetve várunk még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös Ikarusok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
2: Összeszólalkozás volt, nem verekedés, ezt állítja a Real Madrid futballistája. Federico Valverde közösségi oldalán közölte, senki nem ütötte meg őt, csupán vitatkozott egyik csapattársával az öltözőben, és eközben véletlenül nekiesett egy asztalnak. Fejsérülést szenvedett, kórházba vitték, legalább 10 napig pihennie kell. Szinte mindenki más úgy tudja, Tchouaménivel feszültek egymásnak, és elcsattant legalább egy pofon. A Real Madrid fegyelmi eljárást indított az ügyben. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: De most nem tudom ezt, hogy a darabos anyukákat kell ezen átküldeni, vagy ez olyan eszköz, amit csak anyukák használhatnak. Tehát, hogy mama szita ezt.
5: Figyelj, menj haza aludni.
4: Hangya vagyok, hello.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Szóval erre a vonatra felülve, hogy elkezdted a műsort.
2: Én bocsánat, igen, csak tehát, hogy a hangyaféle szarszó viccek kedről átültetve. Igen,
1: szóval, hogy akkor politikailag korrekten ő Szenyor Rita.
2: Szenyor Rita. Nem tudom, akik jártak Tájföldön meg ilyenek, ők láttak már ilyen Szenyor Ritákat. Én általában ezt azt szoktam mondani, hogy vagy Szenyor Rita, tehát, hogy egy ilyen kellemetlen attitűddel rendelkező hölgy. Véletlenül se összekeverendő a mi Majoros Ritánkkal, ugye, aki délutánonként vezet műsort. Na, tényleg elvicceltük itt az elejét. Hip-hop és R&B. Igen, mert hogy ezt szóltunk múlt szombaton, hogy a mai Night Shift Extra-ban Slim Fit fog majd szolgáltat teljesíteni, úgyhogy éppen ezért hoztuk most egy nappal előrébb a szombati életérzést. Szóval hip-hop és R&B.
1: Sortam hálózsákot.
2: Jó van akkor.

Best FM, a legjobb zenék 25 novembere után idén márciusban is egy elképesztő koncertet hozott tető alá Crystal Waters, Robin S-szel, Sissy Penistonnal, Barbara Tuckerrel, Ultra Nathéval, Inaya Day-jel, Byron Stingley-vel és Dwayne Hardennel együtt a legnagyobb ezredfordulós house klasszikusokat adták elő élőben szimfonikus zenekar kíséretében. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez csak nem egy ilyen évente egyszerű és mondhatni megismételhetetlen koncertsorozat lesz majd. 100% Pure Love, jön Crystal Waters, itt a Bestem.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Középiskolai felvételi, indul a rendkívüli eljárás, csaknem 2000 mentős díjaztak országszerte, magára hagyta gyermekeit, elítélték a gondatlan anyát. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba, ma járt le a határidő, az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat, ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menjenek kerékpárral iskolába. A tapasztalatok szerint egyébként, aki sportosan érkezik, jobban bírja a tanórákat. Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét kérdeztük.
2: 200 iskola jelentkezhetett az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség össze is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattán fejlődött, közölte a szolgálat a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Egy év 8 hónapos felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek egy nőt, aki magára hagyta 4 gyermekét a forróságban. 2 éve júliusban történt mindez Miskolc belvárosában, egy plazma központba ment be, miközben a kicsik legalább 1 órán át vártak rá a kánikulában víz és felügyelet nélkül. A legnagyobb 9 éves, a legkisebb 20 hónapos volt akkor. Egy járókelő figyelt fel rájuk és értesítette a rendőrséget. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Régen volt olyan a diszkó, hogy lassúzós blokk. Hát ha most ilyen komplett hosszú blokk nem is lesz, de azért jó párszor lehet majd egy picit így szerelmesen billegni. A másikkal For the Cause, Ain't No Sunshine, Craig David, Walking Away, illetve All For One, I Swear. Na meg a sor legelején is. Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb filmforgatás van a 6. kerületben, úgyhogy éppen ezért nem lehet majd autóval közlekedni, mert hogy lezárják majd a Terész körút bizonyos szakaszát ma éjfélig, illetve holnap egész nap a nyugati téri parkoló lesz majd forgatási helyszín, szóval arrafelé autóval egyáltalán nem lehet majd közlekedni.

Last FM a legjobb zenéket. Ha már itt megénekelték az elmúlt percekben a csillagokat, az eget, most meg a napsütést, nem tehetem meg, hogy nem mondok pár szót az időjárásról. Remek lesz. Tényleg így tudom összefoglalni a szombatot és a vasárnapot is. 27 fokos nappali maximum, sőt szombaton még extrém magas UVB sugárzással is számolni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Háromnapos tűzszünet jön az orosz-ukrán háborúban. Megnyitott UFO-akták, egyelőre marad a rejtély, úszó drograktárra bukkantak a spanyol rendőrök. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Holnaptól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump szerint a fegyvernyugvás hétfőig tart. Közölte azt is, hogy a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Az államfő közösségi oldalán hozzátette, idézem, reméljük, hogy mindez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Nyilvánosságra hozta az UFO-akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehérház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot, így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
2: Az autóbuszok száma 70 fölött van, magyar magántulajdonban lévő, illetve a külföldi buszok. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz jön, illetve várok még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös Ikaruszok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 3-11-es Ikarusz. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Rekordmennyiségű több mint 30 tonna kokaint foglaltak le a spanyol kommandósok. Az Atlanti-óceánon tartóztattak fel egy teherhajót, ennek rakterében volt a 290 milliárd forintot érő anyag. 6 ember őrizte a szállítmányt, de esélyük sem volt az elitettség ellen, azonnal letették a fegyvert. A nyomozók szerint a hajó volt a nemzetközi drogmafia egyik logisztikai központja. Onnan látták el az egyes európai országokban működő csoportokat tiltott szerrel. 24-28 fok, sok napsütés, ez vár ránk a hétvégén, mondom a részleteket. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Név alapján, illetve a nevének hangzása alapján Mauro Picotto az egyetlen, akiről nagy biztonsággal ki tudjuk jelenteni, hogy olasz származású. Bocsánat, Mauro Picotto. De azért lesz még itt két olasz formáció ebben az órában. A Black Machine jön majd a Howie G-vel, a Two Black, pedig a Babes of Love-val, Vanessa Carlton és a Thousand Miles után.
3: Ez a Night Shift a Best

a zenék Sikén saját karrierének indulását első kislemezének megjelenésétől az 1996-os Offshore-tól számítja, ami azt jelenti, hogy igen, idén ünnepli 30. évfordulóját DJ-ként és producerként, és ezt egy nagyszabású show-val fogja majd augusztus végén megünnepelni a londoni Royal Festival Hall-ban, ahol természetesen a legnagyobb Sikén klasszikusok is felcsendülnek majd. Ez is jön a Love on the Run.

Best FM a legjobb zenék, Trans Legends volt a címe annak a bulinak, amelynek keretein belül április 11-én a most érkező Mauro Piccotto ismételten Budapesten pörgette élőben a lemezeket, és hát ha már legendák, akkor nyilván legendás dalok is pörögtek. Ez is, ami gyakorlatilag világsztárt csinált Mauro Piccottóból. Érkezik a Komodo itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night

Best FM a legjobb zenék. Azt teljesen értem, hogy miért rájuk esett a választás, hogy ők legyenek a Red Hot Chili Peppers előzenekar a Finnországban, de hogy kinek az ötlete volt az, hogy a Roxette közönségét ők melegítsék be. Érdekes. Jön a The Rasmus és az In The Shadows.

0: látlak, de minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak.
1: Nem

Best FM a legjobb zenék, három Amazing című dalt is pörgetünk itt a Best FM a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei közül. A George Michael félét sajnos ugye már nem fogjuk tudni hallani élőben, ugyanez igaz az Aerosmith változatára sem, viszont Seal ezzel az Amazinggel hamarosan jön Budapestre.

De ezt van a legjobb zenék, ahogy korábban említettem, jó idő lesz holnap, nagyon jó, 27 fokos nappali maximum és magas UVB sugárzás, szóval a latin hangulat abszolút indokolt, ettől függetlenül természetesen holnap a Night Shift elején, ahogy minden szombaton 6 és 8 óra között hip-hopot és R&B-t fogunk majd pörgetni szombati rezidensünkkel, Slim Fit-tel, ez játszok mögött. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt már a péntek, jön Junior Jack és az Samba, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. Dogchild. Big Rock.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Itt FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.